Tunga sönyrong migiti, kullak tu saksaruk tilugu CBC, ukiok taktub na raw tinga gutamanga ekarung ni. Okaktiyo yung atobi utak. Ulumi ulutuin na raktok talim talang mik. Mamena okatengi kuku talang mik. Kanukyang. Ago si 21.